Ty ta nuhem, jak kvítkom hvansai, jak vidnum. Kul nung nun, engkakar, shankit ning nini.